Jönö pót kívánunk, kedves hallgatóink, a Török Rádió mindennap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig műholdón keresztül magyar nyelvű adásuk áll.

Az előző részekben arról beszéltünk, miként válnak képé a palesztin emlékezet történetei. Most pedig ezeken a képeken keresztül végig sétálunk Cisjordánia dobogó szívében. Az egyik oldalon Ramallah modern arca, a másikon Jenin. Az ellenállás méltóság teljes fellegvára. Ramallah, a dombokra épült város, amely szinte Cisjordánia nem hivatalos fővárosának számít. Nem csupán a politika és a bürokrácia központja, hanem a palesztin társadalom civil arca is, kávézóival, művészeti galériáival és színházaival. A Mahmud Darwish múzeumából áradó mélyköltészet illata pedig átjárja Ramallah utcáit. Itt az élet minden akadály ellenére a normalitás megőrzésére törekszik. A fiatalok esténként kávézókban találkoznak. A művészek kiállításokat rendeznek. A zenészek kisebb termekben adnak koncerteket. Miközben egy kávézóban a frissen főtt kávé illata terjeng, néhány kilométerrel arrébb valaki órákon át várakozik egy ellenőrzőpontnál. Egy utcában még nevetés hallatszik az esti órákban. Néhány órával később pedig katonai rajtaütések zaja visszhangozhat ugyanott. Hiszen Ramallah olyan, mint egy elegáns ablak a külvilág felé. De egy olyan ablak, amely bármilyen pillanatban betörhet. Észak felé haladva, ahol a dombok egyre zordabbá válnak, még érkezünk Jeninbe. Jenin nem csupán egy város. A palesztin emlékezetben az ellenállás szimbólumává vált. Szűk utcái, a falakat borító mártírplakátok és a golyónyomokat viselő házak egy olyan város történetét mesélik el, amely hosszú éveken át megtanult ostromállapotban élni. Az éjszakai égbolton szinte állandóan hallható drónok hangja már gyermekkorban egyszer ülteti el a félelmet és a kitartást a gyermekek emlékezetében. A 2002-es nagy ostrom emléke ma is élénken él a város kollektív tudatában. Azóta itt élni nem pusztán a túlélést jelenti, hanem a méltóság megőrzését is. Miközben egy kisgyermek reggel iskolatáskával a hátán útnak indul, néhány utcával arrébb már páncélozott járművek hangja hallatszódhat. Jeninben ugyanis a mindennapi élet és a konfliktus közötti határ gyakran csak néhány percnyi távolság. Ramallah és Jenin. Cisjordánia két különböző arca valójában ugyanannak a testnek a két szíve. Az egyik a diplomáciát, a kultúrát és a civil életet képviseli, a másik pedig a földvédelmének legegyszerűbb és legsúlyosabb formáját. A köztük lévő kapcsolat azonban nem sokkal mélyebb, mint az előző, gondolnánk. Amikor Jeninben lerombolnak egy házat, Ramallahban félbeszakad egy vers. Amikor Ramallahban felcsendül egy dallam, az visszhangzik a jenini barikádok mögött is. Egy ramallai művészeti galériában kiállított festmény gyakran magán viseli a Jenin utcáin átélt szenvedések árnyékát. Jenin ellenállása pedig annak a feltétele, hogy Ramallah élete tovább lélegezhessen. Az egyik őrzi az identitást, a másik nem engedi, hogy ezt eltöröljék.

Talán éppen ebben rejlik annak titka, hogy Palesztina mindmáig talpon maradt. Egy nép ugyanis nem csupán a földjét védelmezve maradhat fenn, hanem úgy is, hogy megőrzi költészetét, zenéjét, mindennapi életét és emlékezetét. Cisjordánia szíve két város között dobog. Az egyik az életet ünnepli, a másik az életet védi. És amikor ez a két történet összefonódik, nem pusztán egy földrajzi térség rajzolódik ki előttünk, hanem a türelem, a méltóság és a véget nem érő várakozás története. Mert Palesztinában a szabadsághoz vezető út olykor egy verseny keresztül vezet, máskor pedig egy ostrom alatt álló utca közepén halad át. És Palesztina véget nem érő története éppen ott él tovább, ahol ez a két út keresztezi egymást.

Nemcsupano gyára gyártó sorait veszük gyorcső alá, hanem azt is, hogyan váltok az azokat ellátó kritikus nyersanyagok, mikrocsippek és akkumulátor technológiák a globális geoekonomia új saktáblájává. Az autóipar ma már nem csupán a gépészmérnöki munka csodája, hanem az államok gazdasági és technológiai szörnyítésért folytatott küzdelmének jelképe és a globális kereskedelem egyik legérzékenyebb stratégiai eleme. Ezen a héten az autóipar nagy átalakulásának geoekonomiai hatásait és az új ellátási lánc szerkezetét fogjuk megvizsgálni. Miközben az autóipar még a pandémia és az azt követő geopolitikai feszültségek okozta sebeket próbálja begyógyítani, egy újabb a termelést milyen megrázó kihívás lépett színre az ellátási láncok szerkezeti megszakadásai. Korábban egy jármű értékét a motorhenger űrtartalma és a mechanikai minősége határozta meg, ma már szinte kerekes számítógépekkel állunk szemben. A szoftverek, az érzékelők és különösen a félvezető mikrocsipek jelentik az iparág új központját. A vírus és a logisztikai akadályok okozta válság miatt anyagilag meggyengültek az ellátási halazatok. Milyen méretet öltött ez az új beruházás és gyártási környezet, és milyen töréspontokat rejt magában? A számok és a fejlemények meglehetősen megdöbbentőek. Azok a nagy gyártók, akik korábban a pontos időzítésű gyártás elvvel nullára csökkentették a raktározási költségeket, az ellátási láncegetlen személynek szakadása miatt kénytelenek voltak hetekre leállítani a gyártást. Ha megvizsgáljuk az autóipar globális ellátási láncának megszakadásait, elsősorban a járművek gyors digitalizációjával műlő félvezető hiány tűnik fel. A Taiwanhoz és Dél-Koreához hasonló egyetlen központtól függő chip ellátás megszakadása világszerte több milliárd dolláros termelési veszteséget okozott. Emellett a szuezi csatornán kialakult feszültségek és a tengerkereskedelmi útvonalokon kialakult fennakadásától kiváltott logisztikai és folyosó biztonsági problémák megduplázták az

Ozeyra másikoldala pedig az elektromos járművekre való átálláshoz elengedhetetlen nyersanyag nacionalizmus, mint a lítium, a kobalt és a nikkel kapcsán. Ez a globális korlátozások könyörtelen versenyre és új források keresésére kényszerítik a gyártókat. Még régen az iparág tulajdonjoga és ellenőrzés olyan hagyományos központok kezében volt, mint Detroit, Stuttgart vagy Tokió. Ma földrajzi és osztálybeli átrendeződéssel állunk szemben. Ez az új ekoszisztéma, amelyet a globális elit és technológiai óriások irányítanak, egy olyan széleskörű hatalmi küzdelem középpontjában áll, amely a futballkluboktól az energiavezetékekig terjed. Kedves hallgatóink, az autóipar az államok gazdasági és technológiai szörnyításért folytatott küzdelmének színterévé vált. Ebben az új felállásban Kína nélkülözhetetlen szereplő, mivel a nyersanyag finomítástól a tellegyártásig szinte a teljes akkumulátor ellátási láncot monopolizálta. Az érem másik oldala. A nyugati országok és az Egyesült Államok védővámokkal és állami támogatásokkal próbálják védeni saját piacaikat. Az államok már nem csak a határ vagy az energiabiztonságot akarják szavatolni, hanem a közlekedési infrastruktúrát is, amely a globális popkultúra és a mindennapi élet legnagyobb szerve. Ez az ellenőrzés igény és a protekcionizmus szele nem korlátozódik csupán a csendes óceáni térségre. Európán belül is érdekes geoekonomiai lépéseket és regionalizációs törekvéseket figyelhetünk meg. A hatékonyság központú logisztikát felváltja a biztonságra törekvő friendshoring és nearshoring, volt is a gyártás közelebbi és politikailag biztonságosabb országokba helyezése. Ez a hatalmas és gyors növekedés azonban komoly pénzügyi és szerkezeti kockázatokat is hoz magával. A szabályozó hatóságok és a gyártók, amelyek évekig a szabad piac és kereskedelem elve szerint működtek, most szembesülnek az ellenőrizhetetlen költségnövekedés és az embargók következményeivel. A pénzügyi fertőzés kockázata is érezhető. Ha egy kritikus akkumulátorgyártó vagy chipbeszállító geopolitikai válság miatt leállítja a tevékenységét, ez láncreakciót vált ki, és világszerte több tucat autógyárat és több ezer beszállítógyártót sodorhat bajba. Az iparág hirtelen átalakulása a tömeges munkanélküliség kockázatát rejti magában, mivel csődbe mehetnek a hagyományos motoralkatrészeket gyártó kisvállalkozások ezrei, amelyek nem képesek lépést tartani a változással. Nos, mennyire fenntarthatók és megbízhatóak ezek az új befektetési stratégiák? A megfelelőségi kritériumokat is meg kell kérdőjeleznünk. Az, hogy a múltban egyetlen beszállítótól vagy országtól való függés súlyos kárt okozott, rávilágít az autóipari óriások ellenőrzési hiányosságaira és stratégiai rövidlátására. A befektetői kör jelenleg ilyen nyitottnak tűnik az elektromos és önvezető járművek iránt, a fogyasztók és a helyi közösségek azonban nem teljesen elégedettek a hirtelen átállásból adódó magas költségekkel és az infrastruktúra hiányosságaival. Több nagymúltú európai szakszervezet és munkavállalók

Valódi vezető komoly aggodalommal figyeli, hogy a termelés gyorsan helyeződik át távoli országokba, vagy újonnan alapított szoftver alapú konzorciumokhoz. Az új szoftver alapú befektetői csoportok már nem társadalmi felelősségként vagy munkahelyként tekintenek a gyárakra, hanem tisztán profitvezetésként.

0: geoekonomijai, laboratorium, alakulta holo, sobotpjotsi sabajuk het, egrenkap, onjas onjok monopoliumok, o teknologiai dominancia is o nojtotolni politikai érdekek diktálják a feltételeket. A kartság, a digitális nukleáris korszak kockozatai. Újt az ipari világ és kialakította a saját új erőviszonyait és sérülékenységeit. A TRT Türkiye hangja rádiónál szerkesztett műsorunk végéhez ért. Bárhol is éljenek a világon, tartsanak velünk. Őszinte üdvözlettel!
1: Gazdaságpolitikai napló.